Iya ning sampun preside kaptisan wastu tutujone nah preside nyen calon sedih kingkinge.